Hiába történet kerek, most egy jó nagy lélegzetet veszek, és talán elfelejtem, ha összeszedtem, magam is begyógyultak a sebek.